0: Ninja. Ninja.
1: Ninja.
0: Ninja. Ninja.
1: Ninja.
0: Ninja.
1: Ninja.
0: Ninja.
1: Ninja.